Dress FM. Ennél 4 minute köszönjük, hogy a fült Radio Scooter. Egy moment a disco. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.